0: Cazzo wieczu in sekret, dir wenn men nem ma det.
1: Dir wenn men nem ma det.